0: 老爸，你钓鱼的耐心都不如我哎。
1: 那你这么耐心？
0: 因为钓鱼很解压呗。
1: 你这么说有什么压力？
0: 每个人都有压力呀、啊，朋友之间的压力，小学的时候那个朋友还很好，到初中那个感情会淡。
1: 我经常回不了家，现在家里面给不给妈妈帮个忙？
0: 帮过。
1: 帮过吗？
0: 帮。我弟弟就是专门擦窗户呀，擦门框呀，我呢是专门扫地拖地。
2: 会给妈妈抓腿呀啥的。
1: 抓腿？
0: 按摩。
1: 按摩。
0: 对。
1: 哎呦，你们给妈妈服务到位了。我去凑没有意思，把我的腿按摩一下。
3: 秋天来了，今天热河曼要去牧羊人玉苏普家看望他94岁的奶奶热比耶姆。
1: 哎，小黑，这是吗？哎，羊好吃给我都看到了吗？可能没见着，也许多。
0: 也许。
1: 可能本来我们本来没看到的。
0: 嗯。
1: 还是本来没看到。哦，是本来这个羊好玩的看。Elen bakıt gelsiz ne?
4: Şöyle be.
0: Bir kere oturup aç köşeyi kalan kaldım. Kirp kirp yediysem külüşüp gitti. Güvet verdim. Bir kızım kesel çamı kaldı. Şunu kevizim derdim.
1: 2 kilo teri alay etkisi.
0: 2 kilo teri alay etkisi.
1: Bir gün keşke dersiniz.
0: Bek desem 40 kilo teri etkisi.
1: Neyipsiz. 40 kilo dersiniz. 2 koydun dersiniz. 80 koy koy bir yerine. Yaş balı dek işlem koy.
5: Götüremeyim dur.
0: O çıraylık ma çıraylık dem. Sene ver dursun da kıl çıraylık dem. Maçtak sertip getem dem. Oylanmak dem zaman. Kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül k